tone. Oh, sírtam tone. Sírom beni herre. Sírom pors zúrteni herre. Se is a art, is a mor, me helikop.